0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2016. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 1-e csütörtök van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Četvrtak je 1. listopada. Srdačno vas pozdravljamo u emisiji na hrvatskom jeziku u kojoj smo s vama od 8 do 10 sati. Danas govorimo o gostovanju zagrebačkog HNK u Budimpešti s krlešinim zastavama. Predstavljamo novi broj hrvatskog glasnika i najavljujemo 8. susret hrvatskih zborova u Kaćmaru. Donosimo i priču o knjizi Boje Hrvatske Moravske uz vijesti, najave, događanja i hrvatsku glazbu. Za tonsku realizaciju brine Norbert Aut, govorne priloge su pripremili Nata Balatinac, Branka Pavić-Bržetin i novinari Hrvatskog radija, a emisiju uređuje i vodi Andrija Pavleković. Nakon pozdravne pjesme poslušajte vijesti. Dobro nam došli!

Kedves hallgatóink! Technikai okok miatt adásunk közvetítése megszakadt. A hiba elhárításáig szíves elnézésüket kérjük.

Belojanis község görög ortodox templomának harangját hallották. Belojanis község görög ortodox templomát 1996. május 19-én szentelték fel Szent Demeter nagyvértanú és Szent Konstantin és Helena tiszteletére. Ekkor szólalt meg először a falu nagy harangja is, melyet a görög hagyományoknak megfelelően egy pireuszi öntőműhelyben készítettek. A többmázsás bronz harangon görög nyelvű felirat dicsőíti a Szent Háromságban egy Istent, és hívja hasonló Isten dicsőítésre és a szent liturgiákon való aktív részvételre az egyházközség különböző nemzetiségű híveit. A sóskuti fehér kővel burkolt és belül görögországi márvánnyal díszített templom teljes berendezését, faragott ikonosztázát, freskóit és ikonjait egyetlen nagy mecénás, a krétai származású Konstantinos Dafermos görög üzletember finanszírozta. Az ő nagylelkű adományának köszönhető természetesen a harang is. Ezért ma elmondhatjuk, hogy a görög ortodox egyház belojaniszi templom harangja az ország egyetlen neobizánci stílusú épületében, s talán az egyik legszebb istenházába hív. A 2000. jubileumi évben ide látogató első Bartolomeosz konstantinápolyi patriárha ünnepi beszédében így fogalmazott. Új templomotok, új szívetekben és gyermekeitek szívében a hit, remény, az öröm, az élet. Új keletű az anyaegyházzal, a konstantinápolyi egyetemes patriarchátussal való kapcsolatotok, amely szeret titeket és igényli a szereteteteket, amelyre oly sok évig vár, s amelyet ma kinyilvánítottatok. Tehát senki se szűkölködjék, senki se síránkozzék, járuljatok ide minnyájan, és jertek, vegyetek világosságot a le nem nyugvó világosságtól, és dicsőítsétek Krisztust, aki halottaiból feltámadt.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a Három szólamra című Roma magazin műsor magyar nyelvű félórája. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy István. Szövetségesek. Mai műsorunk a házasságról, a párkapcsolatról szól három különböző roma pár bemutatásán keresztül. Három helyszín, három generáció és három történet. Tartsanak velünk!

0: Hogy ismerkedtetek meg?
1: Hát mi először Szent Lőrincen találkoztunk a vasútállomáson.
2: Meséli Laboda Lilla.
1: Az egyik barátnőmnél voltam látogatóba, és lekéstük a vonatot, és ő szólt a Józsikának, hogy vigyen be minket Pécsre. És akkor így találkoztunk, akkor utána írogatott nekem. Aztán végül is rá 2-3 hónapra találkoztunk egy romanapon, Berkesden, és akkor ott jöttünk össze.
3: Számomra elég meghatározó nap volt. 2010. szeptember 26-a szombati nap volt.
2: Mondja Szegedi József.
3: Ja, már előtte mi már megbeszéltük az online térbe, hogy ott találkozunk, és hát ott én szépen hoztam a formámat, mint egy kis fiatal kis dajos kis cigánygyerek.
0: Ahogy kell egy cigánybuliban.
3: Igen. Ott ismertük jobban meg egymást, és onnantól kezdve folyamatosan együtt vagyunk, és szeretjük egymást.
0: Pár mondatban mutassátok be, hogy hol vagyunk éppen.
1: A Ketani Pár Romák Összefogásáért Egyesület irodájában vagyunk. Az Egyesületet 1999-ben alapították roma származású egyetemisták, azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetű, főként cigány származású embereknek segítsenek. Édesanyám az Egyesület elnöke, dr. Lakató Szilvia. Jelenleg az irodában vagyunk, de van még két telephely, Hősök terén is Istvánaknál, mind a kettő egy romák lakta szegregátum.
3: 7 éve dolgozom itt az Egyesületnél, a tanodában vagyok mentor, és a fiatalokat segítem, pályorientációjukat, illetve a sporttevékenységüket.
0: És emellett neked még van másik egyesület is?
3: Emellett igen, van egy saját civil szervezetünk, Küzdjünk Együtt Roma Egyesület, amit a pécsi roma szakligistákkal közösen alapítottunk, melynek az elsődleges célja az a sport általi nevelés, oktatás.
1: A Küzdjünk Együtt Roma Egyesülettel Baranya megyében járjuk a kis településeket, és roma identitás erősítő foglalkozásokat tartunk. A foglalkozások lényege, hogy a cigány emberekkel beszélgessünk a cigányságról. Mert az a tapasztalat, hogy az emberek sajnos nincsenek tisztában saját történelmükkel, a csoportokkal, sokszor azt se tudják, hogy ők maguk milyen cigányok.
0: És így, hogy egy pár vagytok, milyen együtt dolgozni?
1: Szerintem tud működni az, hogy mi együtt dolgozunk, hiszen együtt vagyunk, és együtt dolgozunk 7 éve.
3: Én csak pozitívan tudom megélni ezt, hogy együtt dolgozunk, hisz együtt fekszünk, együtt kelünk, együtt dolgozunk.
1: Én főleg itt az irodában szoktam adminisztrációs munkát csinálni. Itt van nálunk munkaerőpiaci tanácsadás, akkor a hozzánk bejövő cigány származású embereknek segítünk bármi, ami szükséges nekik.
3: Én járom a terepet, ő is jön persze, én is csinálom az adminisztrációt, de inkább így vagyunk beosztva, hogy én vagyok a terepmunkás.

0: Korbinék cerepa tute, kajrák hagyilán, csodát szokere.
1: Mi ando Szigetvára rakhagyilem, murodát vállalkozóval, me bútyikeráv, ando tanoda, tanítom a cigány gyerekeknek elsősorban a boxot, illetve a továbbtanulásukat segítem, hogy jó iskolába kerüljenek. A Gandhi gimnáziumban érettségiztem, esti tagozaton, utána a páromnak köszönhetően egyetemre is jelentkeztem, sikeresen el is végeztem, szociális ifjúság segíti a végzettségem.
2: Pécsen születtem, 28 éves vagyok, itt is lakom, most tervezzük amúgy, hogy elköltözünk Szentlőrincre, ez Pécs mellett van egy kisebb település. Általános és középiskolába jó intézményekbe jártam, többségében nem cigány származásúak voltak, így az osztályban ketten-hárman voltunk cigányok, viszont egyetemre, mikor bekerültem, akkor már inkább a cigánytársaság vett körbe. Romológiát kezdtem el tanulni az egyetemen, és beléptem a roma szakkollégiumba, ahol megerősödött bennem a cigányság. Nekem amúgy is erős identitástudatom volt, mert édesanyukám olá cigány, úgyhogy tisztában vagyunk a hagyományokkal. Nekem nagyon fontos a közösség miatt, hogy egy közösséghez tartozhatok, a cigány közösséghez.
1: Érettségit szerettem volna tenni mindenféleképpen, de nagyban hozzájárult a Lilla és a családja, hogy sikeresen letettem az érettségit. Az egyetemet azt pedig szinte 100%-osan tudom mondani, hogy ezt a Lillának köszönhetően kezdtem el, közösen voltunk mi szakkollégisták is, a roma szakkollégiumban. Úgyhogy egymást segítettük a sikerhez, én úgy gondolom.
3: Lilla, mióta vezetsz?
2: Nekem 10 éve van jogosítványom, de körülbelül 1/2 éve vettem meg az első autómat.
1: Nem szerettük volna azt, hogy ki van szolgáltatva annak, hogy csak akkor tud elmenni valahova, hogyha én elviszem.
3: Józsi, neked milyen érzés? Jobb így utasként a barátnőd mellett?
1: Sokszor jól érzem magam, de inkább legtöbbször nehéz nekem ez így, hogy nem én vagyok a vezető típus, még itt is, de hát elfogadom, sőt.
2: Mi nem vagyunk az a tipikusan nagyon hagyományos pár, mind a kettőnk tanult, még nincs gyermekünk, 30 éves Józsika, én 28, úgyhogy nem vagyunk ez a tipikus cigány család, viszont már úgy gondoljuk, hogy szeretnénk mi is tovább lépni egy lépcsőfokot, mert most már a munkába szerintem kiteljesedtünk, úgyhogy most már szeretnénk előrébb lépni a családalapításra. Megvan a romológus alapdiplomám, és mesterképzésen szociális munkát végeztem el.
1: Sokszor furán néztek ránk, hogy miért nincs már gyermek, miért nem úgy élünk, ahogy a hagyományos, autentikusabb cigányok.
2: Nem vagyunk szerintem elkésve még mindig, úgyhogy számunkra elsődleges az volt, hogy megteremtsük a saját kis életünket, elérjünk valamit, a céljainkat, amiket kitűztünk magunk elé, ez az iskola, vagy a ház, vagy bármi ilyesmi. Legyen egy jó munkahelyünk, ahol biztos megélhetést tudunk biztosítani majd a gyerekeink számára.
3: Mit gondoltok, hogy lehet most egy cigány fiatalnak párt találni?
2: Ha a cigány fiatal mondjuk még tanult is, akkor sokkal nehezebb, azt gondolom. Az egyetemen még talán ott lehet párt találni, de hogyha kikerül az egyetemről, utána már nagyon nehéz.
3: És milyen itt Pécsen, így cigányként, van bármi negatív?
2: Sok helyen megjelenik a lakhatásnál, albérletkeresésnél, vagy akár csak elmenni egy boltba, már ott is megjelennek ezek az előítéletek a cigánsággal szemben. Ez ellen csak a jó példát tudjuk nekik mutatni, hogy ne általánosítsanak.
1: Nézzék meg, mi is itt vagyunk. Mi is dolgozunk, tanultunk, egyetemi végzettségünk van, neki is, nekem is, ugyanolyanak vagyunk mindig.
3: És akkor szeretnétek hosszú távon itt Pécsen berendezkedni?
1: Pécs mellett egy kisebb városban szeretnénk lakni, Szentlőrincen, és ott tervezzük a családalapítást.

0: Mati néni, most Prügyön vagyunk itt a családi házunkban. Zoli bácsival itt ülnek egymás mellett. De most nem most kezdődött már ez a kapcsolat. Hány évvel ezelőtt?
1: Hány évvel 50.
0: 50 éve?
1: Igen.
0: Zoli bátyám is így emlékszik erre, hogy 50 volt?
2: Hát, emlékszek én is.
0: Hol találkoztak először? Emlékszik rá Zoli bátyám?
2: Hát Nyíradsáron.
3: Mondja Horváth Zoltán.
2: Mert én Budakalászon dolgoztam, és oda jártam le, mert anyám oda ment férhez. Mert én nagymamáméknál nevelkedtem, és már amikor elkezdtem dolgozni, akkor lementem Nyíradsádra.
0: És rögtön megtetszett ez a fiatal asszony, amikor meglátta? Hát,
2: úgy, hogy elmentem látogatóba, és a sportot, szerettem a futballt, és akkor én ott is maradtam.
0: Ott is maradt?
2: Igen, sportoltam, 2 évig futballt, futballoztam, és akkor úgy jöttünk össze.
0: Ha látod, hogy ez egy jó ember lesz. Igen. Csak ott kezdődött először az életünk?
1: Ott kezdődött az életünk, igen.
3: Meséli Horváth Zoltánné.
0: És mikor költöztek ide Prügyre?
1: Rá 2 évre.
2: 74-be.
0: És akkor jöttek a gyerekek, már ott született meg az első?
1: Az egyik, az idősebbik fiam. 12-en voltunk testvérek, és ott is csak egy szobakonya volt. 12-13 évesen a lányokkal mentünk dolgozni. Határba dolgoztunk. És akkor ő vágyott ide, én megjöttem utána. Először vettünk így házat, szobakonya volt, és utána igen, építkeztünk.
0: Mennyi gyerek van önöknek?
1: 4. 2 fiú, 2 lány.
0: Zoli bátyámnak valami szakma volt, vagy miből lehetett akkor megélni?
2: Hát így korán kezdtem el, úgyhogy az 5 általános titkeltet hagynom, Budakalászra úgy kerültem fel, és bekerültem Pestre, már ott lehetett iskolába járni és szakmát váltani. Szerettem az ás és kövéves munkát. De abban is dolgoztam sokáig, Pesten 8 évig.
0: És akkor innen ingázott, heti munkára járt?
2: És utána, mivel építkeztük már, lekerültem ide a Taktaközi víztársulathoz. Na ott 25 évet voltam zsinórban. Hogy ne maradjon a család egyedül, meg a gyerekekkel, hogy foglalkozni is kellett azért. Már így közel voltam a családhoz.
0: Itt van ez a szép szekrény a sarokban, ez is saját készítésű, Zoli bátyám.
2: Egy régi szekrény volt, és akkor így átalakítottam ilyen boltíves vessző formájú kézi munkával történt, főzött vesszővel. És így ezt megcsináltam. Vízügynél dolgoztam 25 évig, és ottan voltak ilyen vesszővel dolgozó emberek, tanultak, és én elsajátítottam ezt a vesszőmunkát tőlük. Azelőtt foglalkoztam ilyen bevásárló kosarakkal, meg vesszőkosarakkal, de azt abba hagytam.

0: gyereknevelés az csak önre hárult inkább.
1: Az csak egyedül rám volt, igen. Különösen, amikor ide költöztünk. Ugye nem volt itt senki, aki hozzám tartozott volna. Ugye ő dolgozott, hiába voltak a gyerekek, meg volt jószág, meg kert, udvar, minden, de még akkor elmentem pluszba én is még dolgozgatni. Napszámra, dohányba, mágot törni, meg mindent a világon, amit adtak. És én mentem szívesen, hogy a gyerekeknek legyen meg, ami kell.
2: Megmutattam a gyerekeknek, hogy ha én nem kaptam meg azt, amit kellett volna, én megadtam mindegyiknek.
0: Mi kell ehhez, hogy 50 évig ilyen szépen éljen egymás mellett két ember?
1: Egy az, hogy meg kell becsülni a jót. Meg hát fiatal voltam, gyerek, és csak őt választottam. Meg a gyerekeket, semmi mást.
0: Zoli bátyám, ön szerint mi kell ahhoz, hogy 50 évig így egymás mellett éljen két ember szeretetben?
2: Hát a szeretet.
1: A szeretet, az igen.
2: Nagyon szükséges, hogy szeressék egymást. Tisztelet, megadás.
0: Tulajdonképpen, amit itt látunk, környezetet, udvar, szép házat, ezt mind a nulláról kezdték el felépíteni.
1: Az biztos igaz, hogy a nulláról. Mikor mi ide eljöttünk ketten, meg az idősebbik fiammal a karomba, csak annyink volt, amit rajtunk volt.
0: Van 4 gyerek, és mennyi unoka van?
1: 18 unoka van, és 19 dédunoka. Szépek, okosak, értelmesek.
0: Zoli bátyám most hány éves?
2: 68-at fogom tűteni, szeptember 16-án.
0: De jól tudom, azért nem éli ezt a nyugodt nyugdíjas életet, még mindig dolgozik.
2: Még mindig. Hát még így el szoktam vállalni ilyen kisebb tetőket, vakolást.
0: A burkolást ki csinálta?
2: Én csináltam azt is.
0: Egyedül?
2: Hát úgy, hogy a másik fiam vagdalta nekem, én mértem, raktam, ő meg vagdalta lefele.
0: Rotakapa is már itt van pihenőben, már ő elvégezte
2: dolgozott. Hát ez már reggel dolgozott, igen.
0: Reggel? Hány órakor?
2: Hát már 6-kor. Ilyen kertes háznál van mit csinálni.
0: Zoli bácsi, ez minden saját készítésű. Igen. Láttam, hogy egy kerti, nyári, kiülős kis helyet itt.
2: Igen, igen. Az is kézzel lett mind csinálva. Minden hétvégén, hogyha úgy kerül rá sor, akkor nyársolunk, bográcsoljunk, összegyön a család, azt együtt vagyunk. Felrotáltam.
1: Látom, jó lett. Akkor ebbe ültetünk krumplit, zöldséget, sárgarépát, hagymát, borsót, ilyen dolgokat, fokhagymát, fődieper is van, málna is van lejjebb.
0: Itt a kertből megterem minden, ami a konyhára kell.
1: Hál' Istennek meg. Még a hűtőben mindig az van, amit innen felszedtem. Borsó, zöldség, sárgarépa. Ilyenek, zöld bab, meg jönnek a szomszédok egy kis zöldség levélére, ezért azért. Akkor adok nekik az idősebb asszonyoknak.
0: Az idő még hívő emberek.
1: Katolikusok. Szóval
0: azért mindig segített önöknek, hogy rendbe menjen minden.
1: Meg na, meg is kérem este reggel rá, mert addig nem alszok el, még nem imádkozok. Reggel is úgy kelek fel, hogy imádkozok. És kérem az áldását mindenkire, minden népre.
0: Mit javasolna a mai fiataloknak, hogy mit csináljanak, hogy mondjuk 50 évig ilyen szépen együtt éljenek a párjukkal?
1: A mai fiataloknak nem lehet semmi se javasolni, tisztelet a kivitele. Mert fiatalokkal dolgoztam, fiatal nőkkel. Ugye most mentem nyugdíjba, én is. És akármit mondott nekik az ember, elnevették. Van mit olyan mond? Egy pár, aki olyan szegényebb helyzetben él, hogy elfogadja, hogy igazam van meg. Tényleg jó tetszett mondani, hogy ezt így kény, vagy úgy kény, de legtöbb része nem. Mai generációk már nem olyanok, mint a miénk volt.
0: De azért elégedett az életével? Úgy?
1: Én elégedett vagyok, hál' Istennek. Lekopogom. Elégedett vagyok a gyerekeimmel, családommal, mindkettőnkkel. És akkor ettől többet nem is kívánok. Thank you.
3: Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amen. Tehát ez a Rút könyvéből talán a leghíresebb rész.
4: Mondja király Márk.
3: Számomra is sokat jelent, mert én magam is az esküvőmön ezt énekeltem a saját feleségemnek. És ő nekem énekelte. Az esküvőkön, ahol szolgálunk, ugye lelkészként roma házaspároknak az esküvőjén, hál' Istennek, hogy sok esetben részt vehettünk, és ott mindig elhangzik ez a rész. Ez a rész a Bibliából nagyon jól összefoglalja az elköteleződést, amikor egy ember elköteleződik a másik ember felé. Ebben nagyon jól ki tudja fejezni azt, hogy ő egységben kíván lenni egészen a haláláig a másik embernek. És most a házasságról beszélünk. Tehát egy feleség elkötelezi magát a férjnek, a férj pedig elkötelezi magát a feleségnek. Aki kinyitotta a Bibliát életében egyszer, és elkezdte olvasni rögtön a teremtésnél, akkor ott olvassa, hogy Isten férfiúvá és asszonyá teremtette az embert, és az volt az ő tökéletes terve, hogy ők egyek legyenek, hogy elhagyja a férfi az ő apját és anyját, és legyen a feleségével egy. Nagy titok ez, ahogy mondja Pál apostol is, és ez egy szellemi törvény, ami ez mögött van. És aki ezt ebbe belelép, érdekes módon még azok is, akik nem hisznek Istenben, de ennek ellenére belelépnek ebbe a nagyszerű dologba, a házassági szövetségben, ők is megtapasztalják Istennek az áldását.
5: Tizenhét éve vagytok házasok, 5 gyermeketek van, és amikor megismerkedtetek, akkor ti már keresztények voltatok?
6: Igen.
3: Keresztények. Hát gyakorlatilag Isten tiszteleten láttuk meg egymást.
6: Így van.
3: Hát az úgy volt, hogy én ifjúság vezető voltam, tehát az ifi pásztor voltam, én az fiatalokkal foglalkoztam.
5: Hány éves voltál akkor?
3: 20 körül. A Brigitta ott keltette fel a figyelmemet. Hát én nem volt, nyilván, hát én is.
5: A nyájhoz tartozott.
3: Igen, és hát úgy alkalmak után beszélgettünk, és valahogy kialakult az, ami egyértelművé tette, de gyakorlatilag 3 év volt a mi ismerkedésünk.
5: Imádkoztatok ezért?
6: Így van. Ez hol abban maradt, hol megszakadt egy ideig, hol megint elkezdtünk beszélgetni, tehát mindig ilyen szakaszok voltak, amikor ez a 3 év.
4: Mondja király Brigitta.
6: Beszélgettünk, aztán már kicsit eltávolodtunk, és figyelgettük azt, hogy ez működik, nem működik, megy, Istentől.
3: De teljesen jó volt így utólag, mert tehát azért be kellett fejeznem a tanulmányaimat, akkor, amikor befejeztem a tanulmányaimat, ugye akkor össze is házasodtunk, és utána már be is álltam pásztori szolgálatba a feleségemmel együtt, tehát ő nélküle nehéz lett volna ilyen feladatokat ellátni.
5: Milyen pásztor feleségnek lenni?
6: Kihívás, mindenképp kihívás, de élvezem igazából, élvezem azt, hogy tudok neki segíteni, mögötte tudok lenni, igazából tényleg így távolról tudom támogatni őt.
3: És ő mindig azt hiszi, hogy távolról támogat, de igazából nem. A házasságban a feleség ugye, várj egy kicsit halkabban, fiam, segítő társ, és a Brigitta rendkívül sokat segít nekem. Ha nem tudnék harmóniában lenni, nem tudnám elvégezni a lelkészi feladatot.
5: Ugye Mohácson vezeted ezt a gyülekezetet, igen. És lehet azt mondani, hogy főként roma emberek látogatják az Isten tiszteleteket. Brigi, mi a tapasztalat, hogy a fiatal házasok, vagy esetleg az idősebb házasok is milyen gondokkal vagy problémákkal küzdenek?
6: Az otthonlét az egy kicsit meg tudja nehezíteni a mindennapokat, a gyerekekkel való otthonlét, ugye, ez ki tud hadni a házasságra is, ugye, hogy a férfi dolgozik, jön, megy minden nap, ugye, egész héten, keveset látják egymást, a kommunikáció nehezebb, ugye, összehozni azt, hogy egy kicsit ketten töltsenek időt egymással. Igazából ezek a kihívásokkal így nap mint nap küzdenek fiatalok is, idősebbek is szerintem.
3: Tehát mi azt látjuk, hogy nem lehet zsigerből házasságot élni. Lehet, csak az tudjuk, hogy hova vezet. Vagy sikerül, vagy nem, és általában nem. Szerintem a házasságnak törvénye van. És a Bibliában ez le van fektetve. A Biblia az egy olyan, mint egy kresztkönyv. És hogyha ezt a kreszt mi követjük a házasság tekintetében is, akkor nem lesz baleset. Akkor el fogunk jutni A-ból B-be. Mi ezt a 17 évet ünnepnek tartjuk az életünkben.
6: És nagyon gyorsan elment.
3: És minden házassági évfordulónkon elismerjük azt, nagyon őszintén, egymástól függetlenül, hogyha Jézus kultúráját nem ismerjük meg, akkor ez a 17 év valószínű olyan lenne, mint a rokonainké, barátainké, azoké, akik nem ismerték meg Jézusnak a kultúráját. Nagyon nagy szükség van arra, hogy igenis az embereknek megmutassuk azt, hogy Isten találta ki a házasságot, és ha ő a feltaláló, akkor adott hozzá használati útmutatást. És csak ennyi a dolgunk, hogy vegyük figyelembe a feltalálónak a használati utasítását, és működni fog a dolog. Mi csapatban gondolkodunk, tehát mi csapatjátékosok vagyunk. Nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok a feleségemért, hogy ő tanácsol, hogy segít. Kiegészít magyarul.
5: 10 év múlva hol szeretnétek látni magatokat?
3: 10 év múlva én nagyon szeretném látni, hogy a gyermekeim, a nagyobbak, akik már nagyobbak is abban a korban vannak, hát hogy ők férhez mennek, családot alapítanak, látni azt a tervet, hogy az működik, ami benne van a szívünkben, ővelük kapcsolatban, a gyermekeinknek a tanulmányával, és ugye nem utolsó sorban a házasságukkal kapcsolatban. Aztán én, mint lelkész, 10 év múlva nagyon szeretném látni azt, hogy az a befektetett munka, amit belefektetünk az Istennek az ügyébe, az egyszer csak elkezd virágozni, és hozza a gyümölcseit, és azok a közösségek, ahol szolgálunk, azok virágoznak, prosperálnak, növekednek, fejlődnek. Mi pedig még boldogabbak, még áldottabbak legyünk.
5: Amen. Ha? Így legyen.
6: Ennyi. Így van.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban három szólamra a Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. Lengulikano rádió osko lovaricko nacionálno glaso.

0: Pekadó Jess, Orostás Csabi, Okunhegyesi Feró, Hajó Györgye Dániel, Jimmy Vorbia, Pakodó, Hogy lerumengeket hánet robújte hutyilen, Kenály Káver, Konte Zsutil.
1: Kodot robújte pen azt azért romengi, hogy szia men, amen kateándó cínok őrösiek románok hetáni pöljek románo klubbo, haj kötekeres tukad a labútja, szunta debleszki vorbi kote desze romengi, taj viega a zsenge, naferi a szunta debleszki vorba szítjára, kote a Csabi, kote azért szí káverbútja is, kote saj kelempele románi savora, saj maken, saj szítjompa e románi krisz, na?
2: Najszárabb kárkadi bútyó preandal, kamoszt e pravkadi, najszárabb le debleszki kodik, szite pravtyó anáv, ugye, Feró, nagyon but bútyi, kérdem a janglát, ez rárdan le manusén, le gázsén, taj kadale polgármester rossa but vorbi szárdan, taj te saj, hogy lesz le pasa tute.
1: Lát kadala bútya közösen kérdem savale, na hogy álljön abba.
2: Majan glát, ez itt a kadala bútya, de kadala bútya, ande jekker az bútyi, csacsés, de tuk is ajnai száraz kadotan, szó dan, klubboszke, taj mange, csacsés, ki nagyon sokára bútya, keraszkod he, le savorenca, te szityáras lete makhen, a tuncsig but sokára, bisóra, és avora krempenge dange, a tuncsig avenkot he gázsékon te szityáren. Te szite panávkodó, te zsani le manusa, le rom, kadó klubó, konik de konik, csi lóvárel, amé...
1: Bilóvengó kérasz.
2: Bilóvengó, nájkon te de lóvé, amé dam fogadalma pekodó, amé kanyikasztar csilasz lóvé, tu ávri dan duma, andat jó múj pendankodó, de vame, amé na anda lóvé kiraszkodó, anda kodó, amáre savora, amáre terni mátura, o románi pe, kodó csacsó, románó, o románi krisztes saj szityón, szolegázsén a stíte potinen.

0: Hát meg kell legyen szárav, hogy kaszavai vie rom, taj vie gázse, hogy feri a tucsi zsanente zsutin pependek, von gindin kodala, te zsutte den a lelóve. Biló vengo sajó pretorgyoló manus, mert a me rom kate andó cino körös kamaszteszi kavasz, kadó ungrikot temeszke, hogy biló venge oprezsan azt te ású vasz, ha zsan azt a már bújtja te kerasz. Na, Jimmy?
1: Csacsászi moroplattal baktál itt jiborba tájvittu, te szabarazsú, mert csacsászi moroplattal. Kajolási mocsitú bullóve moroplalóra. Pedig szemogódjitú bájpátyi.
0: Hát várj kanale rom, szóztar zsanglé oprete áson. De gindintú megy egyszerre, na? Pírna szandi jegvátra, szandi káverváltra, kérnasz penge bútya, naszkoté a polgármesteri, naszkoté csiszoszkó ungrikó manus, kodopen lasz lengonyo káde, haj káde trubúj tumári bútya, te keren tumáro trajó. Na? A tuncsi szósztárti navazda szamáro trajó káde,

0: Naftaferi ha meg kér a skádi, hanem vitume, a budzsének hatalmadó című körös kádegén diszárempe, és kodoszi a máru báró gindó, inke mai budzsének kádete gindimpe rom, ha vi gázsé maskara mendekon kadala bútya keren. Na?
1: Kádesi, ami andó ungrók, a tanik a dicára, tromap, de prav, ami szám, hogy legmajanglune, Manusa, konkaszó klubó, tráden, vikad a leszek a masszasztiszika vasza, André, én ungrene, romenge, saj tráden klubó, bipártoszko, bilóvengo, ke le rom, szite hutilem pengo trajo andejek, von szite vazden pe avri, ke le gázsé, nacsa csikánes vazden pe avri, von anda le rom le uvedikhen. Ame pare nas titi dikasz love andejek havriste, kodos szite das jek havri szózsanás. Ame szame legmajang lune manusa, szaszmas téla mende, vo tévé, vo duna tévé, vikodos ajdikhen, more pral, vikoda ande szikavel, szosza szityára, szaszár szityára, le savorhen, kodi valójában példaértékű volt, kodi bútyi szó, amikor azt mondod, hogy cino körös.

0: Kade si, kade si? Šaj rode name po sikado internetu o YouTube-u. Kote šaj dike name leke kiškjurašeske romen, amen. Čiže nam sal si opre?
1: Kaj si opre, si te pravi Ulrika, cigán klub, Kiskörösön, cigán klubot nyitott, Kunhegyesi Ferenc festőművész Kiskörösön, ezen a címen. Pekado címo sajra ken lesz. Vipo interneto, Vipo TV, sajdi kenopri, Vipo YouTube, sajrodan lesz papále, me zurales, panavte di ken lesz, ke inke jokvar site panav, példaértékű vojkado, ke najló veja Andre, a me sasket háni, szó szia me.
0: Vé, kate si paskara mende, hogy Jimmy Bolda same palpale, sárdi kapcsolra, drabadi kelpeske, szószke drabajka dala prava.
2: Po ilotro bote kidavle, ke sam sme infartusi, aj po vérnyo máši, ke báro emange sajnosu. Tu bote kidav, tulen gled vran, da kotora sako djes. Ne, musa, si nas valo sem.
0: Tu sargi indisk.
2: No, ema moro blende moro pala. Rendešno puteri boj, godo moro pala, ke njamo samange na izdevleske, hoď, anda cino kore, šaj prazgo da voro boj, művész. Opre, bol den pe gada orba kai pendestu ka chabi moroplal hoj fest movies
0: nice out of to minge shawala
1: e kati orba avlas mainke konshule ka di orba but zorsa si peki vani aslenge vilenge vile prenge vile ternenge ta te zumoen le rom chachikane spenge buti ando vastelen kas tu bute te juti saras te nalajal te mangel juti moro ke katea maro pralo ferro ando cino keres pin jardo manus ande tsara kate ando ungro shai mangel le star juto juti maro de ame yeksam romsam pral samsa kivani astu menge kodo te shai traden kadal butia vitume bilo vengo na legaje te leno ando vast e romani buti apola metelas da vlesa mu kaptume
0: Si vorba kaj kade perelpe, si kastar maj gojavel, si kastar maj dilo, si o manuš. Penla so čabi hoj žuti sara sako neskon kamelte kade kerel sarame, ne me kodo penav, ko maj gojavel si sarame, kodo le starvija me šaj si ću vas, tad naferi kodo len žukaras kon si ćimo kamente si ću namendar, a bi kodo len ko maj gojavela si sarame. Te žutin amen, te kade tavel.

Kakad Ungrikó rádióhoz az perománi síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunán amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bauer Ádám.
1: Jó napot kívánok! A román zene világába hívja önöket a Nemzetiségek zenéje című adás. Román popdalokat hallhatnak Andra előadásában.

Alexandra Irina Mihály, művész nevén Andra, Erdély szívében aranyos gyéresen született. Nagyon fiatalon kezdett énekelni, 7 évesen szerepelt először színpadon a helyi kultúrházban. Egy Whitney Houston dalt adott elő, és már akkor igazi rajongó tábora volt. 14 évesen adta ki első lemezét, melyen 10 dal hallható. A lemez címe Andra, nagy sikert aratott, 2 dal is elnyerte az év slágere címet.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: ...2003-ban Andra lett az év legjobb hangja Romániában. Ugyanebben az évben Andra új lemezzel jelent meg a zenei piacon. Vreau Sărutarea-ta, Csókodat kérem címmel. Check it out, check it out.

2008-ban Andrának megjelent az 5. albuma, Dragostea Române, a szerelem örök címmel. Andrá nagyrészt angolul énekel. A lemez legszebb dala a címadó dal, a szerelem örök.

2009-ben újabb lemez látott napvilágot, Szeres ma, Szeres holnap címmel, melyben Andra hozza a megszokott formáját, az album nagy sikernek örvendett.

A Nemzetiségek zenéje című műsor a végéhez közeledik. Ma a román poppénekesnő Andra dalaiból válogattunk. A Nemzetiségek zenéje című műsort meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A technikus Hegedűs János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket Bauer Ádám.

0: készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-múzicki magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 30-a, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: a 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, kultúra.
2: Déblészerek Havtomén Romali, Noroksi Szenetácsi Buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából.

0: festészet, közös világ. Különleges kiállítás az Art Sacra Fesztiválon, Bada Márta és Váradi Gábor tárlata. A roma kultúra nagykövete. Bársony János vehette át a Szent Andrási István roma kulturális nagyköveti díjat. Az Art Sacra Fesztivál 20 éve során Bada Márta és Váradi Gábor nem először állított ki a rendezvény égisze alatt. A két művész hitvalló festményei most a Hegyvidék Kulturális Központban láthatóak. Két teljesen külön alkotói szemlélet tárul a látogató elé, és mégis egy egységes világot jelenítenek meg a művészek. Veres Emese Gyöngyvér a kiállításon Bada Mártát és Váradi Gábort kérdezte.
1: Ezeket a képeket 2011-ben készítettem el Szekeres Erzsébet javaslatára. Tudta, hogy én vallásos ember vagyok, és Máriát, Jézus rajzolgattam. Azt mondta, hogy Mártikám, neked meg kell csinálni a tátuszt. Hát mondjuk meg is ijedtem, hogy hogy fogom én ezt elkezdeni. Valóban nagyon nehéz volt az első valami. Aztán, mintha szárnyat kaptam volna, akkor, mintha vezérelték volna valaki a kezemet egymás után sorba, amit én átéltem, azt biztos próbáltam az időben menni, hogy is lehetett Jézus, hogy szenvedhetett. És akkor ezek az alkotások megszülettek, Erzsike megnézte, és Gödöllőn a Szent Háromság templomban, a közösségi házban bemutatták, és akkor onnan vitték el az Asztrakra alapítványnak adtam ajándékba.
2: Színpompás képek.
1: A színeket nagyon szerettem, mindig is hideg-meleg színeket. Erre figyeltek fel a mestereim, a Remsei család, Remsei Iván, Mizsér Pál, László, Lilla és a Szekeres Erzsébet. Nem volt nekem mesterem, de együtt jártunk szakkörbe, és jó tanácsokkal elláttak, úgyhogy befogadtak engem. És mindig mondták, Mártika, azt csináld, amit érzed, mert nem szóltak bele, hogy mit festjek, hogy mit ültessem le a testvéreimet. Tehát sokat kellett volna ott ülni, de megtanítottak arra, hogy krokirajzokból gyorsan, hogy ki lehet földobni. És mindig mondták a szüleim, meg a testvéreim, nem hasonlítok rá, nem baj ez. Úgyhogy így ösztönösen, amit érzek, azt csináljak. És én örömet találok ebbe, és ezt a festés örömét adom át, gondolom én, a közönségnek.
2: Minden egyes stáció képe alatt van egy-egy idézet. Azt kiválasztottam.
1: Nem én. Alapítvány. Úgyhogy nagyon passzol hozzá, én örülök is neki, és nagyon sok helyen már kiállították, úgyhogy Székely János püspök Budapesten már felavattat 2011-ben, és azóta túl sok helyen volt már.
2: Festett még azóta Jézus történetet?
1: Már csináltam sorozatot, nem, de magamtól úgy rajzolgatok sténnel, pasztellel. Ez az első sorozatom volt. 4 sorozatot csináltam, úgyhogy ott van a Gödöllőn, a Szent Háromság templomban, a közösségi házban, szép tűz Márián könyörög értünk, aztán a teremtést is, hogyan lettünk cigányok, az meg a Néprajzi Múzeumnak ajándékoztam 35 darab pasztelképet, és a Szifra György kulturális központban annak is 14 darab szén és pasztelképet adtam oda ajándékba. Adományoztam, mert úgy éreztem, hogy ezt a sorozatokat valahol be kellene mutatnom, és úgy tudom, hogy jó helyen van mindegyik, vigyáznak rá, mert az én családom lehet, hogy szétszednék azt, akkor annak nem nagyon volna értelme, és úgy gondoltam, hogy egybe lesz az anyag.
2: Váradi Gábor képein ugyanúgy megjelenik Jézus Krisztus személye, mint Bada Mártáin, de egy teljesen más világban, és elsősorban itt portrékat látunk.
3: Jézus Krisztus mai napig is él, és ezt mindenki tudja, mert ha betegek vagyok, jó Istenem, segíts meg, vagy drága Krisztusom, segíts meg. Mártának a Jézusai egy kicsit másabbak, mint az enyém, egy kicsit az enyém realistább, de a lényeg ugyanaz. Az, amit sugározni kell egy képnek. A reményről, Jézusról, az életünkről.
2: Másabbak a képek, ahogy említettem, portrészerűbbek, a Mártáé kompozíciók, de ugyanaz a gazdag színvilág önnél is megjelenik.
3: Én ragaszkodtam ahhoz, hogy az én képi világom ne legyen olyan bonyolult, mint a Mártáé. A Mártáé az egész vásznat beteríti, és nálam meg kell lenni egy ürességnek, egy légtérnek, ami tükrözi az, hogy néha vagyunk mi is önmagunk belső hangjára, vagy éppenséggel a csendjére, hogy önmagunkat meghalljuk. Úgy gondolom, meg teljesen egyet is értek ezzel a szín különbségekkel, amit a Márta meg én adunk, de a lényege ugyanaz, életbe maradni, vagy vidáman élni, és megmaradni embernek. Talán a Mártának a képei, és tényleg őszintén mondom, ha Márta Franciaországba született volna, egy világhírű nő lenne, abban biztos vagyok, én nem. Nagyon sok jó realista festő van a világban, de olyan, mint a Márta, nincs. Közel 40 éve ismerjük egymást. Minden évben közös táborokba vettünk részt, közös kiállít. Szóval én a Mártát nagyon csípem, és nagyon szeretem. Képi világa, még egyszer mondom, ha Chagallt veszük most egy kicsit így emlékképeinkbe, akkor Márta nagyon hasonló világot képzelt el.
2: Nézegetem közben a képeknek a címeit is. Van, ami nagyon egyértelmű, egyébként nem is kellene a felirat sem, de azért egy ilyen sorozatban, ahol egyértelműen a Szentlélekről, a mennyről, a cigány Madonnáról, Krisztusról szólnak a képek, megjelenik egy olyan is, ami hit nélküli címet viseli.
3: Amit most mondok, azt minden ember tudja. Csak abba hiszünk, amit látunk, vagy csak abba hiszünk, amit megfogunk, és azt a részét nem tudjuk elfogadni, mikor valami megjelenik, vagy valami megmagyarázhatatlan dolog történik velünk. Talán ezeket a meg nem magyarázható dolgokat szerettem volna, meg szeretném mai napig is megmutatni, mondjuk az a kép ott, a boldogság. Nem tudom, mikor festettem, talán 2004. Akkor halt meg az anyám, és nem tudtam feldolgozni. De az anyám egy jó megtermett nő volt, szóval nem olyan, mint a képen. De én hittem, hogy ő úgy megy abba az országba be, mint egy gyönyörű fiatal nő. Mikor a béke megleli az embert, és akkor én tényleg azt elmondhatom önnek tiszta szívemből, hogy én békében élek. Nem kell semmi. A béke, a hit. Én annyi sok mindent átéltem az életembe. Egy ember, mint művészem, megtalálja önmagát, akkor onnét kezdve boldog az élet.

0: Bársony János nemrég vehette át a Szent András István Roma Kulturális Nagyköveti díjat, egy hivatalos elismerést, amelyet minden évben a Kossuth díjas festőművész Szent András István halálának évfordulóján adnak át. Ebből az alkalomból a Cigánykutató Intézetben találkozott Bársony Jánossal Veres Emese Gyöngyvér.
1: Mikor kezdett el ezen az úton járni?
2: Ha jól emlékszem, 1969-ben készítettük az első gyűjtéseket a barátaimmal, a Monszun együttessel, amelyik a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének vállalt fel népzenekutatási és repertoárkutatási feladatokat, aminek eredményeképpen 6 forintot fizettek egy sorért. Én akkor voltam 17 éves, középiskolás, és jó kis zseppénz volt, tudtunk belőle hangszereket venni, és ezen kívül pedig egyre inkább kíváncsiak voltunk a minőségi népzenére, és ezért előbb-utóbb ott hagytuk a vállalati bulikat és a kocsmai mulatásokat, ahol repertoárt kutattunk, hogy mit énekelnek az emberek, és kik azok, akik így éneklik. Ez volt Maróti professzornak a kutatási területe, zeneszociológusként, és egyre inkább mentünk olyan helyekre, ahol színvonalas népzenét találtunk. Mi nekünk az a luxusunk volt, hogy nem kellett érte utazni, mert a munkásszállásokra felhozták a vidéki embereket, és hát 1000 között biztos volt 10-20 tehetséges, és ott azt fel lehetett mind venni. A dolog úgy kezdődött, hogy mi muzsikáltunk, és azután volt a táncház jellegű dolog, hogy akkor most ők mutassák meg, hogy itt mi folyik, milyen zene, és különböző egyre szebb és érdekesebb tájegységeknek és településeknek a zenéjével találkoztunk, meg táncával, és hát a fellépés nem volt alkalmas arra, hogy gyűjtsünk. Volt nekünk egy kultúrházba helyünk, és elhívtuk oda a tehetséges énekeseket, hogy jöjjenek, és felvesszük, amiket tudnak, meg énekelnek. És a legtehetségesebbeket megmondtuk, hogy jó lenne, ha együtt muzsikálnánk egy kicsit. Mi ezt játsszuk, ti azt, tanuljuk meg egymástól, és csináljuk együtt. Így aztán volt, hogy a Monszunnak 30 fős társulata volt, a Ki mit tudban, amikor indultunk 72-ben, 30 fős társulattal mentünk, harmadik helyezettek lettünk, politikai dal kategóriában, amit mi úgy abszolváltunk, hogy az tényleg politikai dal volt, amott kerekedik egy fekete felhő, abban tollászkodik két fekete holló, kopott a licskámmal a nagyvilágot járom, nem fogad bengem se falu, se város, ezzel kezdődött. Aztán olyan szöveg volt még benne, hogy jaj, ne légy szeles, bár a munkádon más keres.
1: Közben ugye megismerkedett Daróczi Ágnessel, a későbbi feleségével, és ez is összekovácsolta ezen az úton, ebben a kutatásban.
2: Igen, hát együtt csináltuk a Monszunt, meg a következő együtteseket a KIAG-ig bezárólag. Közben én elvégeztem az egyetemet, megírtam az első dolgozatomat a cigány népi törvénykezésről, a Románi Kriszről, ahol bemutattam, hogy állam nélkül is működik a jogszolgáltatás a cigányoknál. Aztán tudományos diákköri dolgozatot csináltam a Cigányság helye Magyar Gazdasági Fejlődés Rendszerében címmel. Az is egy érdekes dolog volt, bejutottam bele a döntőbe is, de aztán kevés siker volt utána már. És a szakdolgozatom pedig arról szólt, hogy a cigányság és a államigazgatási rendszer, különböző külső és belső szabályozásokat írtam le, amiből az következett aztán, hogy akkor hozták létre a cigányügyi titkári állásokat a megyei tanácsoknál. A tanárom felesége volt ott a személyzet is, és meghívott, hogy menjek, hogyha már én értek hozzá, akkor nem kell betanulni, hanem tudom csinálni, és akkor cigányügyi titkár voltam a fővárosnál egészen a rendszerváltásig. Így volt módom felszámolni a cigánytelepeket Budapesten, meg volt módom megalapítani a cigány kulturális intézményt, míg másod nem volt ilyen, megszervezni, hogy legyen a romáknak két budapesti üdülője ennek az intézménynek a keretében, és több ezer roma gyerek tudott nyaranta olvasótáborokba jutni, ahol megízlelte azt, hogy semmivel se vagyok kevesebb vagy gyengébb, mint más gyerek az iskolában, és hogyha így együtt vagyunk, akkor is ugyanolyan jól érezzük magunkat, meg lehetek büszke arra, hogy cigány vagyok, és ez azért hasznos volt egy nagyon elnyomott tudatú népben, ahol nagyon kicsi becsülete volt a romáknak az iskolában gyerekként és megfelnőttként is, és emancipációs mozgalomnak a meleg ágya tudott lenni ez a középiskolás, meg általános iskolás olvasótáborinak nevezett mozgalom, és hát megszerveztem a cigány szociális munkás családgondozó munkába, hogy romák csinálják, és ez is lehetővé tette, hogy csomó tapasztalatot szereztek arról, hogy a többiek hogy élnek, hogy mire van szükség meg, ugyan, tehát ők lettek jó részt a vezetői a roma tudatosodási mozgalomnak majd a rendszerváltáskor.
1: Rengeteg kutatás fűződik a nevéhez, nagyon sok írás, nem is tudjuk felsorolni, hogy mi mindennel foglalkozott az elmúlt évtizedekben. Most, ahol ülünk, az utolsó megvalósítás tulajdonképpen, úgyhogy aki bejön itt a Damjanich utca 16-ba, találkozik a hazai roma közösségeknek mesterségével, kultúrájával. Még a kezdetekre is vissza lehet tekinteni a 15. századtól kezdődően, a nagy festészeti gyűjteményről nem is beszélve.
2: Több gyűjteményünk is van, amit nem mutattam magának, az a roma történelem, ami filmen van, egy 6 részes történelmi filmsorozat, oktatófilm, de hát egyébként pedig itt próbáljuk megmutatni a hiányt. Tegnap előtt volt 150 éve, hogy a londoni embertani kongresszuson Zichy Báró József főherceg megbízásából kezdeményezte Budapesten cigány múzeum létrehozását, és a világkongresszus megszavazta ezt a kezdeményezést. Azóta 30 körüli nekifutás volt, hogy megcsinálják a budapesti múzeumot. Nem jött össze. Erről írt tavaly nagy doktori disszertációt a Varga Krisztina nevezetű médiakutató, és mi úgy gondoltuk az idén, hogy ha már a 150. évbe fordultunk, akkor nem várunk tovább másokra, hanem megcsináljuk performanceként a cigány múzeumot, tehát kibéreltünk egy helységet raktár céljára a fővárostól, és ebben a helységben, ami egy viceházmester lakás az udvar végében, berendeztünk egy kis múzeumot, amiben érzékeltetni próbáljuk azokat az értékeket, részben bemutatni, mert nagyon kicsi a hely, hogy mi mindent érdemes tudni a romáknak önmagukról, és a romákról másoknak is, hogy mivel járultak hozzá a környezetükhöz régebben, hogy ma, meg a mai napokban az megint csak nem fér ide, de azt legalább látni nem múzeumban is.
1: Nagyon sok mesterséget meg lehet látni, ugye egy-egy eszközt, egy-egy kellékét, egy-egy végtermékét, tehát már ezzel is az egykori 100-150 évnek a történetébe bele lehet tekinteni a különböző cigány népcsoportok életébe is, bár erre sem volt lehetőségük, hogy teljességre törekedjenek.
2: 40 mesterséget mutatunk be. Van, amit nem is kell, mert nem is lehet bemutatni. Vannak ilyen féllegális mesterségek, illegális mesterségek, azok nem múzeumban valók, de egyébként 40 kézműves mesterség, kereskedés és egyéb készségek, tudások, nyelvi, mimikai, kézügyességbeli és kommunikációs, pszichológiai készségek tették lehetővé, hogy a nem élelmiszertermelő és nem főképpen állattenyésztő roma közösségek megéljenek.
1: Mindez jelzésértékűen jelenik meg, és nagyon sokat kell ezekről mesélni az ide tévedőknek, főleg a gyerekeknek, hogy mindenről ismereteket szerezzenek.
2: Igen, és hát ami a leglényegesebb még, hogy a romák a béke népe. Tehát ez azt jelenti, hogy ők mindig gyengébbek és kevesebben voltak, mint a környezet, akinek fegyvere volt, többen voltak szervezetten, törvényeik voltak, amikhez alkalmazkodni kellett annak, aki jön egy családi vagy nagycsaládi csoportba, és meg kellett tudni őrizni a békességet, mert hogyha ez nem így történik, akkor őket bármikor megtámadják, megölik, kirabolják.
1: Kitelepítik.
2: Mindenféle erőszaknak ki volnának téve, és ehhez kellett megtalálni azokat a védekezési és önérvényesítési formákat, amivel el lehetett kerülni az erőszakot.
1: Említettem azt is, hogy van egy képzőművészeti gyűjtemény, a falakon sorjáznak azok a plakátok, amelyek mutatják azt, hogy hány kiállítást szerveztek. Az autodidakta képzőművészekkel kezdték, az utolsó teremben pedig kompakt módon láthatjuk Balázs János festményeit. Nyilvánvalóan vannak még olyan anyagok, amelyekből önálló tárlatot is lehet szervezni, akár itt a helyszínen, akár kölcsön adni.
2: Elég sok anyag van, amit bemutatásra érdemes lenne, és fontos lenne, hogy láthassuk. Ehhez mind kellene az igazi múzeum, nem csak a performance. Tehát az, hogy kellő területen, kellő méretű épületben és kellő anyagi források mellett kiépüljön tényleg a Roma Múzeum és a hozzátartozó kutató bázis, könyvtár egyébnek a megléte. És most már nagyon reméljük, hogy csak összejön. Kicsit ma csalódtunk, mert miniszter úr lemondta a mai látogatását, de megígérte, hogy pótolja. Egyelőre most úgy gondoljuk, hogy tárgyalnunk kéne ezekről a kérdésekről az új kormányzattal, és ötletünk sok van, megvalósítás reményünk is van, de ez már megvan. Ide jönnek diákok, jönnek művészek, jönnek gyerekek, felnőttek, kutatók, kollégák, és úgy érzem, hogy hasznos, amit tudunk mutatni, és a romák közül elég sokan jönnek. Éppen ma csináltunk egy új kiállítást, most fejezi be a kollega, a Roma Kossuth díjasok albumát rendezgeti Guszti barátom. A vendégkönyv mellett ott lesz a Roma Kossuth díjasoknak a gyűjteményes albuma.
1: Végül, de nem utolsó sorban, mit ír éppen, mert biztos vagyok benne, hogy van még olyan témája, amit nem dolgozott fel, vagy nem fejezett be.
2: Az utóbbi 15 évben én alapvetően a Roma holokausztot kutattam, és annak a folyamatait tártam fel. Ebben olyan eredményekhez jutottam, hogy mettől meddig volt Komáromban ez a bizonyos koncentrációs tábor, hogy 95 magyar internáló roma tábort találtam meg a kutatás során, amiről nem volt szó egyáltalán a szakmában. 30 tömeggyilkosságot sikerült beazonosítani, hogy hol történt. Erről készült 3 dokumentumfilm is, a nyomozásról is magáról. És a jogi hátterét, társadalmi hátterét is sikerült feltárni egy csomó minden dolognak, amiben a kollégák nem jutottak még addig eredményre, és sokat persze örültem, hogy már mások is kutattak. Amivel most foglalkozom, 56-ból Dilinkó Gábor, aki dandártábornokként fejezte be életét meg festőművészként, de 56-os szabadsághős volt, és hogyha sikerül az, ami miatt kitüntette őt Maléter Pál és őrnagyi rangra emelte közlegényből, az a hős tette, amit véghez vitt, hogyha az hatékony, és az oroszok nem szedik meg a szavukat, hogy kiengedik Malétert és megegyezésre törekednek a kivonulásról, akkor Dilinkó Gábor lett volna nemzeti hősünk, mert az volt a feladata, az oroszok abban a feltétellel ültek le Maléterrel tárgyalni, hogy visszaadják az orosz foglyokat, akiket a forradalmárok elfogtak. És erre a feladatra bízta meg Maléter az összekötő tisztjét, Dilinkó Gábort, aki a Korvin közben harcolt, és azoknak volt az összekötője a főparancsnok felé, és Dilinkó Gábor elérte meggyőzte a Korvin parancsnokokat, hogy engedjék ki a foglyokat, az oroszokat, márpedig ez ugye életbiztosítást jelentett a Korvin közieknek, mert volt tárgyalási alapjuk nekik is, hogyha az oroszok betörnek, hogy zsarolni lehetett volna a foglyokkal, de Gábor meggyőzte őket, hogy egyrészt ez a parancs a minisztertől, másrészt pedig, hogy több a kockázata a miniszternek meg neki, mint a többieknek, akik kiengedik a foglyokat, tehát adják csak ki az orosz foglyokat, és akkor az ország esetleg szabad lesz. Dilinkó Gábor a városon átvezette az orosz foglyokat egyenruhában, és leadta az orosz parancsnokságnak a foglyokat, megkapta az orosz nyelvű igazolást, hogy a foglyokat átvették, és jelentkezett Maléterpádnál a honvédelmi miniszternél, és ott az helyben őrnagyi rangra emelte. Várnia kellett 2 órát, amíg a diszegység feláll, és megkapta a kinevezést. Aztán 56 után, amikor fogságba került, akkor minden héten 3-szor verték le ezét, meg azát, meg a mazét, és 7 évet ült a börtönbe, mert minden alacsony rangú, mint őrnagy, rajta próbálta ki, hogy ő most őrnagyot vert.

Ez volt a Jelenlét, roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Déblésza, Fit Sanatos, viszont hallásra!

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Makai Ildikó.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje című műsor mai szerkesztője, Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető, Makai Ildikó köszönti Önöket. Rendszeres adásunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságaival találkozhatnak. A következő fél órában a szlovákiai Longital együttest szeretnénk Önöknek bemutatni, melynek tagjai Daniel Szalontai és Sina. 2001 óta aktívak a zenei életben, amikor is Marian Slavekkel megalapították az akkor még Dlhegyieli néven működő együttest. Zenéjük tele van költészettel és kísérletezéssel, a dalképeik alapjai a folk, a jazz és a rockzene. Ahogyan ezt műsorunk elején Önök is hallhatják, az elhangzó élő koncert felvételen. 2016. júniusában a Régiók és Városok 7. Európai Csúcs találkozója alkalmából Dévényben megrendezett nyitókoncert nagy élményt jelentett a közönségnek és az előadóknak egyaránt. Az első részben szimfonikus zenekarral lépett fel a Longital együttes egy új, figyelemre méltó szerzeménnyel, a Gyivoko című dallal.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A 2001-es megalakulása óta a Longital 12 CD-lemezt adott ki. Több száz koncertet tudhat maga mögött Európában és Amerikában. Az együttes egyben a Slunko Records kiadó tulajdonosa is. A következő percekben a Teraz, azaz Most című albumokról válogatunk, amit 2010-ben adtak ki. Énekel és játszik Daniel Szalontai és Sina. A dalok címei elhangzási sorrendben: Von, letja okolo, bránó, a to je všetko. Azaz odakint, csak körben röpülnek, a kapunát, és ez minden.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben a Longitál együttes 2010-ben megjelent Terasz című albumáról válogattunk. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. A Nemzetiségek zenéje mai adásának szerkesztője, Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető Makai Ildikó köszöni megtisztelő figyelmüket, viszonthallásra.
1: Korábbi magazinunk ismétlését hallották.

0: Az elhangzott műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicski magázin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.